és urai! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink

Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rock Villám. Kőkeményen, Xillel.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.

0: Légy velünk te is, egy hullám hosszon.
1: Bitangyó Rádió.
2: She's crazy like a fool.

0: Légy velünk te is, egy hullám hosszon.
1: Bitangyó Rádió.
2: Hey you, don't watch that, watch this. This is the heavy monster sound. The nuttiest sound around. So if

0: Ettől a lemezsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész!
2: A lemezjátszók és a

0: Hey yo, this is Sean Paul. Got you so high,
1: and I know you like. Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
2: Hey, it's Michael Bublé.
3: Bitangyó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

0: Beton Dio Radio.
1: Hello, Charlie Brown.
2: Mi amigo, Charlie.

Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rock Villám. Kőkeményen, Xillel.

0: your weather girl.
1: Uh-huh.
0: And have we got news?

0: Hey yo, this is Sean Paul.
1: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
2: Hey, it's Michael Bublé.
3: Itt a Jó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

0: Segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
2: A Bitangyó Rádióban.

80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások

0: Ez a reggel is úgy indult, mint a többi. Szürkén, egyhangúan. De aztán jött... És minden megváltozott.
1: Mostantól kezdve az emberiség két táborra szakadt. Akinek van rá szüksége, és akinek lesz.

0: most jött el az idő. És kevés megszakítás. Tölts velünk az időt, hogy szórakoztassunk.
1: Van, ahol csak mai megy. Van, ahol a régi. Nálunk persze mindaz, amelyiket kéri.

Jó reggelt kívánok Kardos Szilárdnak, akinek ugyan programja van, de szeretném majd visszahallgatni a műsort. Aztán itt van velünk kedves Mimikém is, jó adit kívánok, drága barátnőm, ülem rajtad. Hát jó reggelt, drága puszülelés, köszönöm, hogy itt vagy. Nem, hát nem volt óra átállítás. Ugye szoktam azért általában jelezni, hogy 9:30 leszek. Tegnap este azt ígértem nektek, hogy nem jövök, mert nézni fogom a vízilabdát, de nem néztem. Úgyhogy így már besodródtam ide. Jó reggelt, óra átállítás volt, vagy csak nem tudok róla. Úgy láttam 9:30 leszel, de nem baj, jó műsorvezetést írta nekem kis Gabi. Puszi ölelés, köszönöm, hogy itt vagy, jó reggelt, és akkor egy kicsit korábban kezdtem.

Zolikán kicsit van remek. Adást, jó hangulatot, sok jó zenét kívánok mindenkinek. Hát, nekem meg a megszokott szuper adás. Köszönöm szépen, ha remek.

voyage. Itt van velünk Tündér is a háttérben, aki jó adást kíván nekem, és közben még egy kicsit megpróbál tevékenykedni kint a kertbe, amíg nincs az a nagyon-nagyon-nagy vad meleg. Hát itt nálunk még nagyon kellemes 21 fok van, de itt is melegedni fog, és jövő hét.

0: rendesen. Vaporoz Eci és a Lamour Toujours itt a Bitangyó Rádióban.
1: Igen, kérleltem őt.
0: A doktor Annámnak sajnos vendége van, pedig és Anikó névnap van. Én kívánok minden kedves Annának és Anikónak nagyon-nagyon boldog névnapot. És erről is veszem, hogy Nagy Anikó is írt a Bitangyó Rádió Facebook csoportjába, hogy jó adást kíván. Úgyhogy nagyon boldog névnapot kívánok Anikónak is, Isten éltessen sokáig, és minden kedves Bitangyó Annát és Anikó

0: Aztán hogy telik az idő?
1: Te vagy a végzetem.
0: Emlékszem még pontosan, hát ilyen galád vagyok, látjátok, ez a

játszunk egy kicsit a magyarokkal, és mai napon is jó sok magyar dalt hozok nektek. Tudom, hogy szeretitek. Újabbakat is, régieket is, és természetesen majd nagyon lesznek

ez is fel igazából az Aiko Aikónak egy átdolgozása. De jó lehet szerintem. Mondjuk nem egy mai darab, már ez sem, de...

írja nekem már Kata is, írja Juditka is, hogy nem akad. Tündér is, hogy nem akad. És Tikának jó kirándulást kíván. Jó, hogy de cukik vagytok. Pista is írja, hogy jól működik.

Rozi a konyhába tevékenykedik, bár ugyan nem tudom, hogy mi finomat főz. Viszont itt van velünk már Bubu is a Bitangyó Rádió chat falán. Jó reggelt kívánok nektek oda szép Erdélyországban!

Tika, köszöni szépen mindenkinek a jó kívánságot, és képzeljétek el, elárulta, hogy ma a lányának a születésnapja van. Úgyhogy Katát Isten éltesse, nagyon-nagyon sokáig, boldog születésnapot kívánok. A Bitangyó Rádió hallgatói csapata is természetesen.

Becsalogattuk Tikát egy pillanatra ide a chatfalra, de közben megérkezett már. Itt van velünk Békatkán, puszi, ölelés csajok. Hát Tika, jó, hogy jöttél, látod, már írják, Bubu is írja, hogy boldog szülinapot.

És írja Tika, hogy itt vannak. Csak a kedves Kata. A Bitangyó Rádió csapata hallgatói, és természetesen jó magam nevében is kívánok neked nagyon-nagyon boldog születésnapot. Isten éltessen sokáig.

világnapja van, hát én ezt nem így tudom, drága. Az én kisokosom szerint a nagyszülők

kiválasztottam a tiédre is opciót. De onnan naphoz köthető. Úgyhogy én azt mondom nektek, hogy aki ma ünnepli, annak nem minden nagyszülőnek kívánok nagyon jó egészséget. Vagytok már egy páran itt a Bitangyó Rádió hallgatók közül.

mondanod, hogy inkább kétszer, mint egyszer sem. És az End of the Bird.

ha távol álljon tőlem, hogy elzavarjalak benneteket szurkolni, én azt szeretném, ha minél többen lennénk itt a mai napon is. De azért fél szemmel vagy füllel lehet a fiúknak. Hiszen világkupa döntött, játszik a férfi vízilag.

változatlanul állítom, hogy nagyon jó dolog az, hogyha így föl tudjuk egymást köszönteni, és az is nagyon jó dolog, hogy egyre többen vagytok ebben partnerek. Köszönöm szépen mindenkinek, akitől jött a köszöntő üzenet. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm már Tökszárt is. Jó reggel!

Na nézzük, a kávézási szokásaitokra lennék kíváncsi, szoktatok-e kávét inni? Ugye reggel itt én beírtam a chat falra, hogy készítek még magamnak egy Nescafét. Nagyon forrón szeretem a kávét, nagyon teljesen. Nagyon kis kávé van. Én magamnak igazából nem is főzök kávét, tehát beleönt, szórok egy kis Nescafét. Teljes dobozba is jó van ez úgy.

sexier. Shrudan Joe. Kedvetek, írjátok meg, szoktatok-e kávézni? Igen, akkor milyen kávét szerettek? Azt tudom, hogy Tündi például egyáltalán nem kávézik, hogy csak teát iszik. Musu az ugyanúgy szereti a kávét, körülbelül majdnem. Én, na jó, egy kicsit kávésabban. Kata tejjel édesítővel. Pista 67 azt írja, a kávé feketén, cukor nélkül a kávé. Ez igaz, csak nekem úgy nem ízlik.

Sokat Kassz írja, hogy ő naponta egy kávét főz, és iszik tejjel. Legalábbis amikor dolgozik, hétvégén nem igen szokott, de ma igen. Aztán azt is tudom, hogy Szituska szintén nem kávézik, hanem teát iszik.

És hát igen, kávé, József Forron szereti a kávét, velem együtt. És igen, minden kávét is iszik, szóval József az tényleg rettentő sok fekete kávét iszik. Na de hát már születésnaposztunk, említettem a névnaposokat, jöjjenek a névnaposainknak is. A dalok, hiszen itt vannak

kaptam Istvántól, apusomtól kávét, és ősz a fölsőt, azt köszönöm szépen. És még azt is írta, hogy a kávénak nevezem, de az az igazság, hogy ez bárcsepp tolerancia.

35 éves voltam már, amikor az első kávémat elkezdtem fogyasztani, mert hogy átjártam egy szomszéd néninek segíteni, egy 80 éves szomszéd néninek, és hát ugye tudjátok az idősek milyenek, egyből kávéztatni szeretnének, és hát én mondtam, hogy ne haragudjon, de én nem bírom meginni a fekete kávét, nem szeretem az ízét. És akkor hát ő hozott ott a lányával ezt a 3-1-ben Nestlé kávét, és akkor ő azt elkészítette, és tett rá egy csomó tejszínhabot.

És igen, ahogy írja a tök szára, tálalás lényeges, és hát nem volt szívem visszautasítani, meg hát a tejszínabot azt szeretem én is, ugye? És akkor valahogy ez ilyen rutinná vált, hogy hát nem engedhettem azt, hogy ő minden nap engem kávéztasson, ezért ugye én is otthonra beszereztem, és akkor ő nem jött át hozzám, de én otthon elkészítettem a, mikor én voltam a soros, a két kávét, és akkor átsétáltam a két bögrével, és akkor leültünk, és megittuk, és ez egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon kedves kis hagyománnyá vált közöttünk. Nekem olyan nagymamámnak, nagymamámnak tűnt, illetve hát őt ennek tartottam. Hát ez a boldog névnapot, ez nem volt egy túl jó verzió, ezért elnézést kérek. Hát, kéne már neki kéne állni, nem csak a lemezeimet rendezgetni, hanem ugye itt az MP3-as dolgokat is rendezgetni. Rúzsa Magdolna és a széldal. Elakad a szó, mert a szél lesz szemben. Közben Békatka boldog névnapot kíván az Annáknak és az Anikóknak. Mert a szélben elvesztem, repkedek mellette. Én amúgy különben elárulom nektek, már nem iszom tejszínhabbal a kávét, tehát viszont a tejhabot azt szeretem.

lelki sorok történelem. Ma ünnepli 83. születésnapját Mick Jagger. A rock történelem egyik legikonikusabb frontembere, a Rolling Stones hangja. Mozgása, különleges színpadi jelenléte generációk számára vált legendássá. Több mint 6 évtizede van a színpadon, és még mindig ugyanazt a megismételhetetlen energiát képviseli. Hát én ezzel a Rolling Stones lemezzel és dallal kívánok neki még nagyon sok boldogat, erőben, egészségben. Isten éltessen!

lehet. Az előző egy különben egy Rolling Stones album volt, nem kis lemez. Meg lehet, hogy nem leszel már. És hát most el is felejtettem, megmondom őszintén, megvettem, annak idején megmostam, aztán szerintem nem is hallgattam szígyen, de ezt majd pótolom most a héten, vagy hát a jövő héten. Viszont van benne egy majdnem embernagyságú Mick Jagger poszter.

a tök szárga, a zöldtök is, nem csak sárga. Nekem a sárga mindenem, főleg a narancssárga. Úgyhogy te ne hálk legyél, hanem legyél sütőtök, jó?

Generál is a csöngesbe hozzám, jó barát. Hát hozzám hajnalba is be lehet csöngetni, sőt, sokkal nagyobb sikerrel jár bárki, aki hajnalba érkezik hozzám, mint aki este 8 után.

0: sola et van.
1: Soltész Rezső.
0: El is átkoznád a gyűlölt mondokat.
1: Nézd a zöld réteket.
0: Nincs egy

Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Engine-ket is. Jó reggelt, kis oroszlán, itt vagyok, jó adást. Köszönöm szépen, puszi ölelés.

0: Egy égi zenész, Komár László.
1: Az a türki.
0: Az album pedig szintén egy égi zenész emlékére, az Elvis Presley emlékalbum.

Coast. Nagyon szeretem tőle a fiamat, de akkor én is úgy fogok járni, mint Békatka, hogy egy kicsit elcsendesedek.

ezekben a nagyon régi magyar slágerekben az a jó, hogy tiszta libabőr tudok tőlük lenni, hiszen nagyon sok emlékem van, amikor még a nagymamám és édesanyám hallgatta ezeket. Köszönöm szépen mindenkinek a dicsérő szavakat.

És talán két dolog, amiből a legkevesebbet kaptuk itt a Bitangó rádióban, ezek a nagyon retro magyar zenék, hiszen a fafejű is nagyon ritkán ad magyar zenét. Néha egy-egy becsúszik neki a slágerek 45-ös fordulaton, de hát elég kevés. A másik pedig az új, nem remixelt magyar dalok, és hát én ezeket próbálom átölelni leginkább, így vasárnap délelőttönként, és ezt színesíteni mindenféle

0: Kovács László és a fiam után már.
1: És kívánok még
0: Szécsi Pál.
1: Nagyon sok.
0: És egy szál harangvirág. Nem is értem, hogy miért nem ezzel köszöntöttem rögtön az elején a névnaposokat.

0: Hát, ha itt a nyár, és meleg az idő, akkor pancsoljon ez a kislány. A mai napon délig vagyok itt veletek, körülbelül. Aztán majd 14-től 16 óráig érkezik hozzátok MC Csaba. És a Music Mixbox.
1: Ijjaj, úgy élvezem én a strandot, ott van annyira szép és jó, annyi vittes.
0: 16-től 18 óráig pedig Gébelen érkezik majd hozzátok a Weekend Dance Flow-val. És jó reggelt kívánunk Maskurának is! Köszönöm szépen, nektek pedig jó zenehallgatás, szép napot!

0: Kovács Eszti és a pancsoló kislány, és közben annyian írtatok a Messengeren, próbálok mindenkit utolérni.
1: A fürdőkád vagyunk, már volt vele ezért.
0: Köszönöm a remek retro zenéket, én is köszöntöm a név és születésnaposokat. Most értünk a fiammal a Dunaalmásra, megnézzük a Dunamedret, kincseket és fosziliák után kutatva a mederbe. Írta nekem Rostási Zoli. Jó kutakodás, de tessék vigyázni, mert elég sok ilyen pirotechnikai dolog kerül elő még mindig. Ugye a háború kapcsán, főleg most, hogy leapadt a víz, úgyhogy csak óvatosan, nehogy valami olyan dologra lépjetek, vagy nyúljatok, ami...

És hát igen, Musuka írta, nem pigyerek, tudom nehéz, de szeretünk. Tudom, hogy szerettek, és csak jó dolog, hogy vagytok nekem. És kaptunk egy csatos üvegről egy képet, egy bambi üvegről, jó is lenne most egy bambi. És hát sikerült mimikémet is megsiratni.

Kis Gabi is írja. Mennyit hallottam ezt a dalt. Három lány testvér, és hát nagyon szeretett volna apukája egy fiút. És lett is kettő.

maskura írja, hogy Bécsopinak is cuk. Azok emlékszik még a Bambira, hogy az bizony finom volt. Én bevallom, őszintén nem emlékszem már erre az ízre, és szerintem nem lehet kapni, vagy legalábbis azt a klasszikus ízvilágot biztos, hogy nem. Az én gyerekkorom kedvenc üdítő itala az a sió volt. Emlékeztek arra kis alutasakos kis sió gyümölcslevekre? Hú, de nagyon szerettem. És nagyon ritkán jutottam hozzá.

a nagyon retro magyar perceknek vége lett. Elképzelhető, hogy majd még retrózunk egy kicsit a későbbiekben, de most egy kicsit váltok. Négyes street, és ilyen ez az élet.

közben utolértelek benneteket mindenhol, és megpróbáltam mindenkinek hol írásban, hol ugye szóban, most teszem szóban a válaszokat, bizony Békatka írja, hogy nemrég a Margit hídnál is találtak bombát, szóval ilyenkor előkerül, mikor visszavonulnak a vizek, és ugye nagyon nagy a zapadás, akkor nagyon sok minden kerül.

illetve kaptunk siós, régi siós képet, és ez az igen. Ugye nagyon finom volt a kajtú barackos, Istenem. Behunyom a szememet, Istenem, emlékszem az ízre, itt van a számban. És Juditkám írta, hogy bizony ezekben még nem volt tartósítószer, hát hiszen maga ez a alufóliás csomagolás biztosította a tartósítást. Lehet kapni különben most is ilyen szaftokat, szintén ugyanilyen csomagolásban, legalábbis itt a németeknél szoktam látni. Meg is kóstoltam már, de köze nincs ahhoz az ízhez, amire én emlékszem, és ami annak idején olyan nagyon-nagyon finom volt. Na gyűjtsünk egészségtelen dolgokat a gyerekkorunkból. Emlékeztek-e olyan dologra, amit nagyon szeretetek, de hát most már így felnőtt fejjel elhiszitek, és tudjátok, hogy bizony azért az nem volt túl egészséges dolog, de ettől függetlenül nagyon szerettük. És kezdem én a sort, mielőtt lelővitek a poén, imádom a vattacukrot. Nem tudom miért, szóval nem tudom, fogalmam sincs. De nagyon nagy önuralomra van szükség, hogyha vattacukrot látok, akkor ne egyek. Szegény nagymamám nem is

fogyasztjátok például a Bedeco, de hát a Bedeco az nem volt egészségtelen. Ugye ez az instant kakaópor volt. Jó, hát mondjuk az is cukros volt nyilván. Aztán a Dunakavics, hú, de innyencek voltatok, leeszegettétek azt a kemény cukor réteget, és ezáltal tiszta ilyen zöld, kék, lila, piros színű volt a szántok, meg az ujjatok, és aztán megettük a mogyorót, én legalábbis én ilyen vagyok. A Nebuló drazséra nem emlékszem. Francia drazséra, arra igen, a Dunakavics francia drazsé az olyan együtt járt a kettő. És közben megkaptam sajnos a hírt, hogy ez csak egy ezüst volt. Görögök nyertek, úgyhogy Magyarország ezüstérmes lett a világkupán, ettől függetlenül azért gratulálunk a fiúknak, így is szép volt. Köszönöm szépen Tündérnek a tudósítást. Tündérnek ezek közül semmi nem kell, neki csak a túró Rudi.

mondja, Mini Fák csoki öntette. Arra nem emlékszem. Korábbi ilyen ötlete, ebbe emléke Tündérnek az az, hogy egy gömb fagyi 5 forint volt, egy kiló kenyér pedig 20, hát ennyivel vagy fiatal.

Szóval Szitoska azt írja, hogy 1983-ban 500, hát nyilván nem az a biztos, hogy harmadéves voltál, mert azt simán elhiszem. Szóval 500 forint volt a zseppénz. Azért az nagyon-nagyon sok pénz volt. Ebbe benne volt a kollégiumi díjad is, vagy szó szerint csak zseppénz volt? Judit emlékszik olyanra, hogy egy gömb vagy 50 fillér.

apró golyócskák, nem tudom, mi volt a neve. Hát ez volt az a limópor, igen, amit nem megittunk üdítőnek, hanem megettünk, beleszórtuk a szánkba. És azt írja még, hogy a gyógyszertárból ostyalapot. Remélem, a templomba jártál ostyalapért, mi? Te! Kis nimber. Már akkor se.

írja Angie, hogy 75-be kb. Egy forint, 20 fillér volt egy dobozos tej és egy kifli az iskola büfébe, és egy gombóc fagyi 50 fillérért volt kapható.

hogy valami dereng, de közben meg eszembe jutott, hogy volt olyan is, de az lehet, hogy nem gyerekkoromból, hanem amikor az én gyerekeim voltak kicsik, és talán a Pennybe vettük, és akkor ez volt a reklám helye, igen, azt szerintem akkor volt, de majd segítetek, hogy volt ez régebben is. Szóval az volt a lényeg, hogy a mazsola szem csokiba volt, azt hiszem talán így csokiba volt benne. Szóval a mazsola, így csokiba.

Igen, Paulina és a Dunába hajítom után egy egészen új dalit a Bitang rádióban. És Kevin és Marics Peti. Elszáll az idő, hát pont ezekről a dolgokról beszélünk, hogy egy kicsit elszállt fölöttünk az idő. De hogy milyen jó emlékezni ezekre a régi dolgokra. Közben János is szeretettel köszöntöm a Bitang rádió.

Judit azt írja, hogy neki volt egy kedvenc cukra, de sajnos senki nem tudja, miről beszélek. Zacskó, cukorlapos, egyszer egy centiméteres, és kb. Négyféle ízben, színben volt benne. Zöld, fehér, fekete és barna. Talán a fehér mentolos, égetett ánizsos, meg medve cukor íz. Nekem erről a formációról ugyan frutti cukor jutott eszembe, de abban nem volt ánizsos, az

Úgyhogy ha van valami, akkor az itt van, tehát belebotlok, hogyha lemegyek, vagy igen, jelen esetben jöttem haza. És akkor, mikor fölpakoltam, akkor lementem, szétnéztem, és ott árultak ilyen savanyú cukorkákat. Hát nem akarok hazudni, de egyszerűen nem bit rá lélek, hogy vegyek valami. 4-5 euró volt egy negyed maréknyi kis zacskóval. Brutál. Na jön egy midlé, a Beatles. És a sztárok. 45-ös fordulatot.

Már megint, hál' Isten, sikerült megint egy jó kis emlékes témát találni. Hát a kávé az nem ilyen hangszórót. Kevesen nyilatkoztatok a kávézási szokásotokról. De előkerült már a turbórágó, amiben utolsó

Igazából nem értem, hogy Kacajka mire írt, azt mondja, attól megyek a falnak, amikor megosztanak krumplicukor darabokat, hogyha ismered, mert akkor nem mai gyerek vagy.

Igen, Rostási Zoli is tudta. Szóval Angie volt a leggyorsabb, és megírt a Tökszár is, és megírta nekem Rostási Zoli is. Az... Tej, élet, erő, egészség, ez volt ráírva, hát egy jó kis szocialista szlogenek. A legközelebb lehet, hogy jövő héten vasárnap megpróbálok majd előszedni ilyen dolgokat.

van, és hát azért nem csak én vagyok ennyire beteg, kedves Hegedű Judit. Azt írta ő a Gabi fokrémet is. Te is jelen. Tehát én is. Tudod én is, aki elvisz majd. Igen, és abban is volt valami színező anyag. Valami rágó, hasonlított.

0: viszont Kis Gabi írt olyat, amire én nem emlékszem, hogy golyórágó, abból is a fekete. Fújtam a lufit belőle, és a képemre durrant a fekete rágó. Most arra gondolsz, ami ilyen, egy ilyen hosszú egymás alatt voltak a különböző színes rágók, és egy ilyen talán fólia volt a hátulján, és ilyen átlátszó, keményebb, nem tudom, folpakszerű valami.
1: Bennem élsz majd tovább, benned élek tovább.
0: Mert most úgy az jutott eszembe a golyórágóról, bár ugye csak rágógumi, igen. És még egyet, nem tudok, mi volt az a bazóka rágó, ez volt Angie-nek a kedvence, a fincsi tejszínhab, a Kojak nyalóka, és megért azt, hogy nem szereti a krumpli cukrot, én sem. Tündi nem evett fogkrémet, úgy kell neked, Bibi.

Gabi, hogy igen, arra a rágóra gondolt, csak a fekete az talán három darabos volt. Negró cukor is finom dolog volt. Igen, Békatka, ez volt a Gabi fokrém. Ez a rózsaszín és

és közben szeretnék jó étvágyat kívánni mindazoknak, akik esetleg már ebédelnek. És hát érdeklődnék, hogy húzzunk-e rá egy kicsit, egy fél órácskát.

kaptának küzdenem bizony, ez az a rágó, mert hogy elküldte Angie a képet, és szinte ugyanazt, amit te. És képregényes cetlicskék voltak benne. De jönnek az igen, igen, igen.

hát és akkor én ide készítettem egy pár stúc kis lemez, pár boxra, és akkor majd ezek közül fogok nektek válogatni a következő fél órában, vagy majd meglátjuk, hogy mennyiben.

Csak közben azt kérdezi, hogy az lenne a kérdése, hogy miért csak egy-két finomat lehetett választani a 80-as években a gyerekeknek. Kata, hogyha googli a barátod, és beütöd ott a Google-ban, hogy mondjuk 80-as évek, és képét mondjuk oda teszed azt, hogy gyereke, és megnézed a napjaink gyerekeit, akkor azt fogod tapasztalni, hogy sokkal-sokkal kevesebb buci kisgyerek volt, mint napjainkban. És ugye ez pontosan az étkezési szokások miatt van. A sok gyors étterem, tehát most már egy ilyen, azt hiszik a családok, hogy ez a kicsi hétvégi program, hogy elmegyünk a McDonald's-ba, és etetünk a gyerekkel, és ugye ez milyen jó dolog, és ezen különben én is átestem meg szerintem mindannyian.

induljunk 1985-ből. És az első kis hétincses, Szandra. És a Maria Magdalena itt a Bitangyó Rádióban.

Bizony, szintén egy nagyon jelentős emlék az, amikor a banánt a pult alól adták, meg nem vehettünk egyszerre csak egy-egy kilót, és azért mindenki sorbált, az egész család, hogy legalább... egyszer egy évben lakjon jól az a gyerek banánból. Bizony, Szandra kis a szony sem mai darab már, 85-ös volt a Maria Magdalena. Most 90-be járunk, Blue Savannah és az Erasure. Itt a Bitangyó Rádióban.

és közben dél van. El is múlt már 2 perccel. Kívánok mindenkinek jó étvágyat az ebédhez, akik már esetleg elvédelnek, akik jól laktak, azoknak kedves egészségükre. És akkor maradjunk 1990-ben. A csapatunk a Pet Shop Boys. És a So Hard.

onnan, hogy nagyon csöndes vagy, nem szólsz hozzá semmihez, csak itt be van akasztva a kabát. Akkor ezek szerint még ébren vagy, hiszen megkérdezted, honnan tudok. Igen, fél egyig mindenképpen maradok. Még egy kicsit zenélgetek nektek. Aztán majd meglátjuk, hogy meddig bírjátok ti. Még én egyelőre bírom.

Egyébként a következő dalunk nincsen meg nekem kis 7 incsesen, de megvan albumon. Let's dance in style, let's dance for a while. Úgyhogy szintén még lemezről pörgetve, Alphaville és a Forever Young. Ennyi emlék után muszáj megállapítani, hogy örök.

0: Réka írja, hogy puszilom apjukomat. Na, pattanjunk taxiba.
1: Bienvenue, c'est Joe.

Az most is van. Csak akkor még talán több energiád volt többet beletenni abba az életbe. Nagyon fontos, hogy bár megöregedtünk egy kicsit hellyel közzel, vagy hát megidősödtünk, inkább mondjam szebben, mielőtt valaki megint a fejem

fontos, hogy mennyi mindent teszünk bele a mindennapjainkba. Én, ahogy ezt már nagyon sokszor mondtam nektek, igyekszem úgy élni, hogy az én lelkem szeressen bennem lakni. Mindig keresek valami kicsi dolgot, nem kell nagyon nagy dolgokra gondolni.

Az akkor még nagyon fiatal emberek, kis mosolygós. Csapat, ők a New Kids on the Block. Be loving you.

Nefertiti azt írja, az ő lelkinek muszáj vele. Én is ezt szoktam neki mondani. Figyelj öregem, te ott benn vagy, neked ott kell maradnod. Én pedig megpróbálok mindent megtenni azért, hogy jól érezd magad oda benn. Mert hát lehet, hogy kín fáj egy kicsit itt is, ott is. Tegnap különben ilyen napom.

Jonathan, Jordan, Joy, Donny és Dani. 84-ben alakult amerikai fiú együttes, ők a New Kids on the Block. És egy szép kis lírai muzsikát hoztam tőlük most. Number One dal volt 1989-ben az USA-ban. És jön egy olyan dal, amit viszont kivételnénk,

de én felraktam a következő kis lemezt, és aztán ránéztem az órára, és látom, hogy már 36 van. Aztán látom, hogy Cseten írja a Békatka, lesz ebből egy óra is. Na hát akkor 13 óráig zenélgetek még nektek, aztán hagylak egy órácskát pihenni benneteket, és majd 14 órától vár benneteket szeretettel MC Csaba és a Music Mix Box című műsora, utána pedig majd Gébelen. Nektek egészen 18 óráig zenélni. Elmi János fél tíz óta itt vagyok, tessék egy kicsit korábban ébredni vasárnaponként. Tegnap is itt voltam.

ugye hát holnap is érkezem majd 18-tól 20 óráig. Úgyhogy a jóból is megárt a sok hát még belőlem.

tudom én, hogy dolgoztok is, meg nyaraltok is, meg programok is vannak, mégis értem, nincs is ezzel semmi baj, de attól én még, hogy te nem vagy itt, én itt voltam.

peso fronzio nieve, grazie cogliene che nagyon sokat vagyok, egyértelműen, kétértelmű. Rossz az, aki jóra gondol. Vagy jó az, aki rosszra gondol. Jön egy best kislemez. Hát akinek van kedve, az egy kicsit

Egészen biztos ebben nagyon sokan egyetértünk, hogy a legszebb balladákat a rockerek írják. Közbe kaptam egy virtuális ölelést, köszönöm.

akkor hozni még nektek egy, legalább egy, de inkább kettő ilyen csodaszép rockballadát. Ha nem bánjátok.

1992-es ez a kis lemez. Hát azért ez bizony egy drágább kincsvadászat volt, de hát nem bírtam ott hagyni. Hát kedves János, nagyon szívesen.

Kacajka, elköszönt tőlünk, köszönöm szépen a megtisztelő figyelmedet, jó étvágyat az ebédhez, csodaszép vasárnap délután kívánok neked! És mivel már túlórázok, nincs szívem lett keverni ezt a kis lemezt, bár jó hosszan szól, ugye már ezt egyszer megbeszéltük, amikor először hoztam nektek. Hogy ugye a közel 10 percével benne van az egyik leghosszabb kislemezek között. Mert hogy ugye a kislemezekre ez abszolút nem jellemző, hanem inkább az a 2-3-4 perces verziók. Úgy gondolom, hogy ezen kívül még egy dalt, egy lemezt játszanék le nektek. Fölkészítettem már még egy csodaszép rockballadát.

Szia Nefertiti, és hogy nagyon jók a zenék, köszi mindent is, és hogy itt vagy. Leginkább én köszönöm nektek, hogy itt vagytok velem.

neked Istenem, küldj egy angyalt. Az se baj, ha egy kicsit ördögél.

lejárat 1991. Hát itt már bizony nagy kamaszlány voltam, és a diszkóban ezekre a lassukra. Voltam bújás, nagyon szerettem a Scorpionsnak a rockballadáit. Az első ilyen nagy szerelem és találkozás a

És akkor nekem nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjem mindenkinek a megtisztelő és kitüntető figyelmét mára és a hétre ebben a, hát kicsit több, mint 3,5 órában. Kívánom nektek, hogy legyen olyan a mai napotok, amilyennek szeretnétek. Próbáljatok meg pihenni egy kicsit délután. 14 órától vár benneteket MC Csaba, 16 órától pedig Gébelene. A holnapi napon 16 órától nyitja majd a sport. Pinokkio és a Slágerek 45-ös fordulaton című műsora. 16-18 óráig leszek veletek én, Hevesen, Bejesen, illetve 20 órától majd Szívül és a Rockvillám, ahogy ezt későnként megszokhattátok.

És mivel nem raktam föl több zenét, de a mondani valómat nem fejeztem be, így kénytelen vagyok még elindítani egyet, de ezt már tényleg csak ilyen ráadásként. Szóval még egyszer köszönöm szépen a Facebookosoknak, a háttérben hallgatózóknak, a Messengeren íróknak, külön köszönet és hatalmas ölelés a Bitango Rádió chatfalán aktívan résztvevőknek. Kitartást kívánok azoknak, akik még mindig dolgoznak, mert tudom, hogy azért nem mindenki azért nem vette ki olyan nagyon aktívan a részét, mert hogy nem volt kedve, hanem azért, hogy közben ugye dolgozni kellett.

minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rock Villám. Kőkeményen, Xillel.

Music Mixbox. Music Mixbox. Music Mixbox MC Csabával a Pitangyó Rádióban.

0: A Music Mixbox mikrofonja mögött.
1: A Music Mixbox mikrofonja mögött.
2: MC Csaba.
1: MC Csaba.
3: Szombaton 12 órától és vasárnap 14 órától.
2: Music Mixbox MC Csabával a Bitangyó Rádióban.
4: 14 óra van.
5: Music Mixbox hétvége. Két hetente. MC Csabával. Itt. A Bitangyó Rádióban.
6: Az ön kedvencei. Otthon, otthon. Autóban. Vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... A 90-es

Nos, támaszt fel a rock and roll-t, egy jó kis rock and roll-ra kezdtünk itt a Bitangya Rádión, méghozzá minden idők legnagyobb slágereivel, vagyis múlt és jelen kedvenc slágerei között. 14 óra 5 perc a pontos idő, köszöntetem a hallgatókat újból itt a mikrofonnál a stúdióban, MC Csaba. Egészen pontosan 2026. július 26-a van vasárnap. Az Anikók, az Annák ünneplik a nevenapjukat. Isten éltesse a nevenaposokat és a születésnaposokat, hölgyeim és uraim, megkezdjük a második órát, illetve megkezdjük ezt a két órát egyben, az első és a második órát, 14 órától 16 óráig a Bitangyó Rádión. A következő dal pedig Sabrina Carpenter, itt van nekünk az éterben a Please, Please, Please című slágere.

0: múlt és jelen kedvenc slágerei, Bitangyó Rádió, nagyon szép vasárnap délutánt kívánok mindenkinek innen a rádióból. A keverőknél Lenczi Csaba, és 14-től 16-ig a rádióban is én vagyok most egészen pontosan ebben a két órában. Aztán majd jön az időjárás jelentés, elég borult nálunk itt az időjárás, ahogy elnézem, egy kicsit szeles is, és ugye mostanában ezek a 24-25 fokok vannak, de elég kellemes az idő, én azt mondom, inkább legyen ilyen idő, mint az a 40-41-2 fok, tehát azért az sem olyan kibírható, én úgy gondolom, de majd az időjárásból kiderül az idő, milyen időt is jósolnak nekünk a meteorológusok. Egyébként 14 óra 18 perc elérhetőségeink bitangyoradio.com 0-32-986-8 továbbra is a Viber és SMS számunk. Nos, akkor már is érkezik egy jó sláger 1980 akárhányból, megmondom őszintén 86-ból. Orpo Will Dance With Me, ez a dal címe, aztán érkezik tőlünk a Well Hello és a Holiday című dala. Tartsanak a Bitangyó Rádióval és MC Csabával, valamint a Music Mixbox-szal.
1: Bitangyó Rádió.

0: indul, it's holiday.
1: Múlt és jelen kedvenc slágerei Bitangi a rádión, nagyon szép délutánt, és természetesen a jobb nejű slágerek szólnak még mindig nálunk. Egy dalal tartozom még valahogyan, méghozzá Rihanna, érkezik az SOS című dala itt nálunk a Bitangi rádión, aztán jön majd az időjárás jelentés, maradjatok velünk itt a Bitangi rádión.
2: Bitangyó Rádió.

0: Nos, vessünk egy pillantást a mai napra, illetve az időjárás jelentésre, hiszen itt áll előttem. Nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, de ezzel együtt is várható napsütés. A legfőbb a Tiszántúlon a nap második felében kicsinek növekvő esélye lehet számítani. Főképp az északnyugati tájokon később esőre, záporra, illetve zivatarra, ám várhatóan az ország nagyobb részén szárazon marad. Nagy területen élénk a Dunántúlon és a középső tájokon helyenként erős lesz a déli, délnyugati szél. A zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 35 fok között várható. Késő estére már általában 20 és 25 fok közé hűl le majd a levegő.
1: Music Mixbox hétvége. Két hetente. MC Csabával. Itt. A Pitangó Rádióban.

David Gilmour és a Pink Floyd együttes méghozzá egy új slágerével, So Far Away című dalával hangzott el itt a Bitangyó Rádión. Egy-két néhány percben a V-motorok együttessel folytatjuk itt a Bitangyó Rádión. Természetesen ennek a dalnak az a címe, hogy Angyal Lány, én pedig itt a rádióban kívánok mindenkinek nagyon szép napot.

Albano Ramina Power és a Felicità itt a Bitangyó Rádion múlt és jelen kedvenc slágerei. Rápillantok itt a chat szobában lévő írásra. Kata írja, szia, szeretném kérni a Best in Black-től a Blind and Frozen című dalt, és küldené Wolfinak, hát azzal az üzenettel, hogy röhögve, suttogva, bitangyoradio.com. Nos, akkor bitangyoradio.com, megy itt a Bitangyó Rádióban, szól az a dal, amit kért Kata tőlünk, itt csak itt a rádió éterhullámaink keresztül.

John Fogerty, Creedence Clover Revival, és a Locking on Ford. Igen, hölgyeim és uraim, már is megérkezünk lassan az utolsó órához, és mutatom a dalt, mivel fogom indítani a következő órát.

0: Rögtön játszom repülőktől a Holiday Rap című slágert itt a Bitangyó Rádión. Teljes egészében mindjárt!
1: Az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... Lenszvenes.

0: Ez a Bitangyó Rádió. 15 óra van.
1: Music Mixbox hétvége. Két hetente. MC Csabával. Itt. A Bitangyó Rádióban. Induljon hát a következő óra. MC Csabával és a Music Mixbox-szal.

A Bitangyó Rádiót hallgatod, múlt és jelen kedvenc slágerei. Megérkeztünk a második, egyben az utolsó órához. 2026. július 26-át írunk. A mai napon vasárnap van, és az Anikók, Annák ünneplik a nevenapjukat. Boldog névnapot mindkettőjüknek, és Isten éltesse a születésnaposokat. Bármilyen formájában, ha valamit ünnepeljenek, mondjuk például egy házassági évfordulót, vagy ilyesmit, Isten éltesse őket. Elérhetőségeink továbbra is bitangyoradio.com, vagy a 0-39-8-296-68-as Viber és SMS szám. Itt a rádió chat szobára ránézünk, még nincsen semmi olyan, amit írtatok. Még velünk vannak, itt van velünk rajtam kívül Tökszár, Bobby, R2D2, Bubu 81, Heidin, aztán Pista 67, Sunszorgó, itt van velünk Zsuzsi, sziasztok, köszönöm, hogy itt vagytok velem, és természetesen tartsatok ebben az utolsó órában is velem, hogyha tehetitek. Egyébként lehet, mondom, Kata példáját követni, írjatok nyugodtan, bátran, hogyha valamit szeretnétek hallani, valamilyen dalt, én szívesen lejátszom azt. Nos, akkor nagyon jó dalok lesznek itt, mindjárt érkezik Pólanka, és jön a Diana című slágerével, vagy őt követően Lady Gaga fog majd jönni, Duet Smile című slágerével. Aztán Ed Sheeran is itt lesz velünk majd, Ed Sheeran, aztán Katy Perry, a Republic, Richie Powery, és megint lesz Pecha Boys, valamint Ottaván itt a rádióban. Tartsatok velem is a Music Mixbox-szal most így délután, és kellemes pihenést a rádióval. Bitangyó Rádió.

Múlt és jelen kedvenc slágerei, Bitangyó Rádió, és itt pedig Zsuzsa írt, illetve Zsuzsi írt nekünk itt a rádió chat szobájában. Rögtön utána nézek a felvételnek, és ígérem, hogy le fogom játszani a kért dalt. Majd írd meg nekem, kérlek így privátban, hogy kinek szól a sláger. Egyébként most itt egy nagyon régi dallal van szó, Domján Edit, Szécsi Pál kettősével, Buszívvel énekelni. Ének. Gyönyörű slágerével. 15 óra 18 perc a pontos idő itt a Bitangyó Rádió múlt és jelen kedvenc slágereivel, tehát érkezik már is ez a gyönyörű dal.

Domján Edith és Szécsi Pál közös kettősét hallhattuk, Búszi belénekelni édesen című slágere szólt a múltból, hölgyeim és uraim, múlt és jelen kedvenc slágerei, és rápillantottam a csetre Zsuzsi kérését, követően pedig már is mondom, hogy küldeni mindenkinek a következő dalt, a reggeli csókot. Zsuzsi, tol, és akkor a reggeli csók a Morning Kiss című slágere érkezik már is itt a Bitangyó Rádión.

Nos, megmondom őszintén, még ilyet nem csináltam, és nem is játszottam még AI zenét, vagyis a mesterséges intelligenciának az összehozatalát. Én megmondom őszintén, hogy nem vagyok nagyon híve ezeknek a daloknak. Szépen-szépen énekel, de az eredetinél nincs jobb. Én azt mondom, inkább kérjünk eredeti zenéket a rádióban. Elnézést kérek, kedves Zsuzsa, de én így gondolom, tehát inkább maradjunk a természetes formánál. Itt Jelen és az Argzám című slágere szólnálunk folytatásban.

0: Nos, vessünk egy pillantást az időjárásra. Én úgy gondolom, nyugat, délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, de ezzel együtt is várható napsütés a legtöbb a Tiszántúlon. A nap második felében aztán kisé növekvő eséllyel lehet számítani, főképp az északnyugati tájakon kisebb esőre, záporra, illetve zivatarra. Ám várhatóan az ország nagyobb része szárazon marad. Nagy területen élénk a Dunántúlon, és a középső tájakon helyenként erős lesz a szél. A délnyugati szél a zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 35 fok között várható, aztán késő estére már általában 20 és 25 fok közé hűl le majd a levegő.
1: Music Mixbox hétvége. Két hetente. MC Csabával. Itt. A Pitongyó.

Pecsa Boys, itt Sassian, egy 86-os slágert hallhatunk itt a Bitangyó Rádión, és 2026. július 26. vasárnap, a mai napot 10 órától egészen délig Lil Lion és a Hevesen Vegyesen indította, 14 órától jó maga MC Csaba is a Music Mixbox, 16 óráig, majd 16 órától este 18 óráig Gabe Allen érkezik ide a stúdióba a keverőköz, és a Weekend Dance Club. Egy kicsit később, még pár perc múlva elmondom ezt a rövid programajánlónkat itt a rádióban. Nos, menjünk tovább, hiszen az országból érkezik Dread, változnak az idők, itt a Bitangyón.

A 70-es és 80-as évek slágeréből halltuk az Ottoman Hands Up című slágerét. Most pedig irány Olaszország egyenesen, hiszen itt van velünk megint Richie Poveri és egy gyönyörű slágere, Cosa Sei, csak itt a Bitangjón.

Bitangja Rádió múlt és jelen kedvenc slágereivel, Olaszországból pedig irány Németország, vagyis Ausztria, Opus Life is Life című slágerével. Aztán mondom rögtön mindjárt itt a programajánlónkat. Na nézzük akkor, 2026. július 26-a van vasárnap. Reggel délelőtt 10 órától délig Little Lion nyitotta a mai napot a rádión, a Hevesen vegyesen. 14 órától 16 óráig jó magam, MC Csaba, Music Mixbox. 16 órától utána pedig 18 óráig Gabe Allen és a Weekend Dance Club lesz majd találkozó itt a Bitangja Rádion. Most pedig tehát akkor ígértem, Opus, Life is Life!

Múlt és jelen kedves slágerei, Bitangja Rádió, és már csak 8 perc, hölgyeim és uraim, egészen pontosan 16 óráig, aztán G. Belen érkezik ide a rádióba. Egyébként még van egy-két olyan dal, amit még nem játszottam a mai napon. Itt van belünk Republic, 67-es út.

0: Nos, hölgyeim és uraim, kedves rádió hallgatók, én nekem már csak annyi maradt hátra, hogy elköszönjek. Megköszönjem ezt az előttünk két órát, ezt a bizonyos 14 órától 16 óráig tartó műsort. És Gébelen érkezik ide a rádióba, addig is nagyon szép délutánt, vigyázzunk magunkra és egymásra, a legfontosabb. És akkor köszönöm szépen, további kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek, MC Csabát hallottátok, legyen szép napotok, ciao ciao, sziasztok!
1: Bitangyó Rádió.

Hello, hello, kedves Bitangyó rádió hallgatók! Gébelem műsora kezdődött ebben a 2 órában amerikai stílusú diszkózenével. Aki szereti a diszkózenét, az mindenképpen tartson velem és rázza a csípőjét. Köszönöm szépen MC Csabának a fantasztikus műsort előttem. És hát két ragyogó szép néve, névnapja van, Anna és Anikó. Nagyon boldog névnapot kívánok nekik, és boldog születésnapot a mai születésnaposoknak. Továbbra is elérhetők vagyunk a közösségi oldalakon is, Bitangyó Rádió néven, illetve a weboldalunkon természetesen bitangyoradio.com. És hogyha a csevegő falat akarod elérni, akkor írd elé, hogy chat. Pont, és már is itt vagy chat.bitangyoradio.com. Vagy a weboldalon kattints a chat menüpontra. És hát ott vagyunk a közösségi oldalakon is, ne felejts el lájkolni, meg minden ilyesmit tudjátok, amit kell, és megosztani az ismerősökkel az elérhetőségeinket. Köszönjük szépen a megosztásokat!

És már is itt vagyok a Csevegő falon, megnézem, hogy ki van itt velem egy jót bulizni vasárnap délután. Látom még tök szára műsorozott a kollégámat. Aztán itt van Bubu Aydéne, Nefertiti Pista 67 és Suncorgó. Jó szórakozást mindenkinek, és még egyszer köszönöm a műsort MC Csabának. Ez pedig a Disco Sunday.

És úgy érkezik egy kis groove. Welcome to the groove. Ez a felvétel címe The Cyrus Protocol notája. Hát akkor köszöntelek benneteket a groove-ban.

Mekkora zene, Welcome to the Groove, The Cyrus Protocol nótája, és hát Bezaranks érkezik Vanessa Jacksonnal, és Ivan Moore-ral közösen készített egy felvételt Searching for the One névvel, illetve címmel. Hát hallgassuk, hogy sikerült neki, hiszen egy ilyen New Disco mixet készített belőle.

És hát azokat elkérdezném, akik még nem hallgattak minket, hogy hol vagy most? Where are you now? Ez a következő felvétel címe is. The Bega notája, Soul Majd a Walterino feldolgozásában. Jó lesz!

És jönnek a csajok, vagyis a vad violák, és a nagyszerű sláger Sweet Redemption Bustin' Loose remixében, szóval The Wide Violets.

és a londoni diszkó csapat után érkezik egy nagy kedvencem, mégpedig Nadine Rush és a Run című nóta NB Club editjében. Nagyon jó sikerült.

És hát itt van velünk diszkózni Csámpás Rozi és a Csörgő Falon. Kellemes szél napot neked, örülök, hogy itt vagy. Egészen 18 óráig amerikai stílusú diszkózene itt a Bitangió Rádióban. Gébelennel ez a Disco Sunday.

Ez volt Nadine Rush és a Run című felvétel Hamby Club editjében, és jön egy kis olasz Milano Formentera. A következő felvétel címe Young Puzz és Elassi felvétele. Ha tetszik a zene, tetszik a Bitangyó Rádió, akkor nyomj egy lájkot valahol ott nálunk. Köszönjük szépen!

most néztem, hogy már nem nagyon lesz ünnep augusztus 20-a után, nem, ha jól emlékszem. És augusztus 20-áig is 3 hetet kell állni, 3 hét és 3 nap. Uramisten! De ha jól emlékszem, akkor 21-én pénteken akkor nem kell menni dolgozni. Ugye valami ilyesmi van? Vagy le kell dolgozni előtte vagy utána? Vagy mi van? Mert hát augusztus 20-a ugye csütörtök. Addig pedig megdöglünk a melegtől, ha jól hallottam. Szóval mindenki szerezzen be magának jeget, meg valami hűtőeszközt. Hamarosan érkezik a Funky Lady egy nagyszerű diszkonótában.

És velünk táncol már diszkoritmusra Zsuzsi is itt a Csevegő falon, a Bitangyó Rádió Csevegő falán. Én pedig Bitangyókat táncolok itt a keverőpultnál. Úgyhogy bocs, ha néha bele lihegek. Mindjárt robban egy kis Supernova itt a Bitangyó Rádióban, hiszen ez a felvétel címe Sweet Georgie, Tasha Mary és Groove Disciple notája a Supernova. Aki pedig átdolgozta nekünk, Dr.

Egészen 18 óráig a Disco zene, a főszerepben itt a Bitang Jó Rádióban, Gében a műsorában ez a Disco Sunday, és hamarosan forróságra vártunk, ha már érkezik majd a Kánikula, azt hiszem a jövő hét után. Ha, a felvétel címe, Blonde Boys, Orphanage, No Tie a Pörög majd,

És a felvételről is kikerült a lemezborító, ugye a Csörgő Falra, a Blonde Boys, Orphanage és a Hot című nóta. Érkezik Da Lucas és a Get Back. Aki pedig énekelni fog nekünk benne, Amanda Wilson.

0: Amerikai stílusú diszkózene a Bitangyó Rádióban. Ez a Disco Sunday Gabe Ellennel vasárnap délután.
1: És ha már Disco Sunday, akkor itt a következő diszkó felvétel Kevin McKay-től All I Do, a felvétel címe.

Szóval csináld magad, do it yourself. Éneklünk nekünk a Discordon, és hamarosan talán a szombatesti lázra gondolhattak ezzel a felvétel címmel, hiszen Saturday, vagyis a szombat, a felvétel címe a Funk Mediterrane Neo felvétele. Kinek volt meg tegnap a tegnap esti láz? Vagy a szombat esti láz? Azaz kiropta a táncot valamelyik szórakozó helyen. Ha esetleg kimaradt, akkor robd a táncot itt a Bitangyó Rádióban. Hiszen Disco Sunday 18 óráig.

Saturday az volt a felvétel címe, vagyis szombat a Funk Mediterráneo nótája. És hát, mintha csak tudta volna a következő felvétel, hogy miről beszéltem én az elmúlt néhány percben a táncikálásról, hiszen Everybody Dance a következő felvétel címe, vagyis mindenki táncoljon, hát akkor jöjjön a Modesty felvétele.

Igazi jó diszkó nóta Modestitől, Everybody Dance. Hamarosan pedig itt van Nicky Roland és Michelle Ann Owens és a God Feeling.

Remélem már mindenki táncol. Mert a 90-es években is mindenki táncolt, hát most is táncoljon mindenki. Legalábbis a Mojka énekelte.

És hogyha valakinek nem is örülnék fel a Shazam alkalmazása, akkor ott van a borító kép a csevegő falunkon, Nicky Rolanda és Michelle Nomos és a Gathered Feeling.

Ha esetleg valaki még mindig nem tudja, hogy hogy érheti el a csörgő fanunkat, hát egyszerű, a weboldalon kattints a chat menüpontra, vagy a weboldalon cím elé ér azt, hogy chat és egy pont, és akkor úgy nyisd meg az oldalt, és már is megnyílik a csörgő fal. Ha még nem vagy regisztrálva, egy rövid regisztráció után már is tudod használni.

És hát már mindenki táncolt, most pedig mindenki keresni fog, hiszen Everybody's Searching, a következő felvétel címe Paolo Bardelli és Tony Montana DJ felvétele.

Hát mindenki keres valamit, azt az egyet, mint korábban is mondtam. Valaki azt az egy lehetőséget, valaki pedig azt az egy valakit. Ha lemaradtál az elejéről, ez Gébelem műsora itt a Bitangyó Rádióban, a Disco Sunday, amerikai stílusú diszkó zenével ebben a 2 órában, egészen 18 óráig. És jön egy jobb hely, Better Place, a következő felvétel címe, Simus Haji és Katie Brown nótája, DJ Fudge feldolgozásában.

Mekkora zene, Better Place, Seamus Hedgy és Katy Brown felvétele DJ Fudge feldolgozásában. És ide, hogy sztár vagy, neked szól a következő felvétel, Your Star, The Groove Lines, no tájékozódok majd.

És látom közben a sevegő falon, hogy tetszik a zene, ne feltétlenek azt írta, jók ezek a zenék, épp vasárnap délutános, nekem tetszik, nekem is azért játszom, és örülök, hogy neked is tetszik.

egészen jól nyomta a kongás gyerek, és hát remélem mindenki elhitte, hogy ő maga egy sztár, hiszen erről szólt a felvétel, legalábbis a címe is You're a Star, a The Groove Lines felvétele, és érkezik Antonio, Richard, a DJ, és a Right Here With Me, aki énekelni fog nekünk benne, Nia Sterling.

0: Rádió. Rádió.
1: Az évtized legfrissítőbb rádiója.
2: Mekkora zene volt ez, és hát kérdezték tőlem, hogy vissza lehet majd hallgatni a műsort, mert nagyon tetszik. Hát majd felkerül a podcast menüpontba a weboldalon, ott tudjátok meghallgatni a korábbi adásokat, amelyeket ugye felrakunk. Szóval bitangyorádió.com és ott a podcast menüpont. Majd elküldöm Pinokiónak, és majd felrakja, remélem. Ez pedig már Darling, és az It Burns.

Hát valami nagyon égett, erről énekelt nekünk Darling It Burns, ez volt a felvétel címe, és megyünk magasabbra, Higher a felvétel címe, DJ Harman és Danny közös felvétele, forog majd itt a Beat on Your Rádióban, ez a Disco Sunday.

Remélem a műsoridő alatt már meg tudtad osztani az ismerősökkel, barátokkal a Bitangyó Rádió elérhetőségeit. Minden reklámnak nagyon örülünk, hiszen így terjed a hírünk. Köszönjük szépen a megosztásokat, akár a Facebookon, akár máshol.

És jön a két előadó, akik több stílusba is belekostolnak mindig, de nagyjából ilyen diszkos stílusú zenéket gyártanak. Black and Crown és Jackers Revenge, közös felvétele az Inferno Dubs, ismerős lesz majd a dallam. Itt pedig Danny énekelte nekünk DJ Herman felvételében a Higherben. Diszkoszándé 18 óráig itt a Vitangyó Rádióban, Gébelennel.

Mekkorát lehet erre táncolni, remélem a következő felvételre is jókat táncolunk, hiszen érkezik Twiz és Barrow felvétele, What About My Love, a felvétel címe. Ez pedig Black and Crown és Jackass Revenge közöse volt az Inferno Dubs.

és hát sok-sok pozitív üzenetet és hozzászólást kaptam itt a műsor közben, úgyhogy jön egy bónusz nóta, ezzel köszönöm meg nektek a figyelmet és a nagy-nagy füleket. Norma Jean Wright felvétele, Auto Disco, ez a felvétel címe. És ez lesz nálam az utolsó felvétel a mai műsorban.

Tehát ez volt Géblem műsora itt a Bitang Jó Rádióban, a Disco Sunday, remélem mindenki jól érzte magát az amerikai stílusú diszkó zenékkel, és ha igen, akkor gyertek legközelebb is, további kellemes, szép vasárnapot kívánok mindenkinek, és hát hűvös napokat, mindenki készítsen be jeget, mert jövő héttel melegedik az idő, megint sajnos, reméljük majd hűlni is fog, és az nem december lesz. Köszönöm, hogy itt voltatok velem, nagyon kellemes, szép napot, sziasztok!

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rock Villám. Kőkeményen, Xillel.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ben.

0: blablabla. Amíg mások csak beszélnek,
1: beszélnek,
2: addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
3: Bitok jó rádió. A legjobb zenéket.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

0: Beethoven Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: tekerget és kavargat élő vízben. Csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
3: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hamai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Pitangyó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: A 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: Uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balaton perényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködben bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkei páncélt hordó fafogó részfűrésszel megsebzett bronztérdő repet sarkú bűnös szájú rittafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rablómali néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

száraz kórót, szélvésztől kergetve. Bújdosó szeretőd, jusson majd eszedbe.

Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rock Villám. Kőkeményen, Xillel.

0: kevergett és kavargat élő vízben. Csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
3: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.